0: Nyepu-nyepu kukah Oleh siare kenyanal jalan
1: ulang Nyepu-nyepu kukah Nyepu-nyepu kukah Nyepu-nyepu
2: Je suis un peu plus de temps.